Az előző részben a sivatagban az égboltra emeltük a tekintetünket, és a sötétségben egy fényt kerestünk. Vajon hogyan lehetséges, hogy egy csillag egyszer csak leszálljon az égből, és évszázadokon keresztül tovább éljen egy szentély kövein? Most ennek a fénynek a nyomába, Palesztina szívébe, Betlehembe indulunk. Ezúttal azonban a csillagot nem az égbolton keressük, hanem egy szentély mélyén, egy kőlap fölött találjuk meg. Egy szimbólum megértéséhez először is ismernünk kell azt a földet, amely táplálta és életben tartotta. Jeruzsálem közvetlen közelében, olajfákkal borított dombok között emelkedik Betlehem, Palesztina ősi városa. A hely a keleti kereszténység, a palesztínai őshonos arab keresztény örökség, valamint az évszázadok óta tovább élő vallási hagyomány egyik legélőbb szimbóluma. A város központjában pedig található egy hely, amely köré mindez a történelem szerveződött, a születés temploma és az alatta található születés barlangja. A keresztény hagyomány már jóval a nagy templomok felépítése előtt úgy tartotta, hogy ez az alacsony mennyezetű barlang az a hely, ahol Jézus megszületett. Krisztus után 339-ben Konstantin császár idején építették fel az első nagy bazilikát a Szent Barlang fölött. Az épületet a 6. században Justinianus császár uralkodása alatt újjáépítették. Az UNESCO 2012-ben Jézus születési helye, a születés templomai Zarándok út néven felvette a helyszínt a világörökség listájára, és ezáltal védelem alá helyezte. Ez a bejegyzés egyben annak is bizonyítéka, hogy Palesztina milyen mély és jelentős örökséggel járult hozzá a világ civilizációinak történetéhez. Amikor belépünk a születés templomának kapuján, a történelem egymásra rakódott rétegeivel találkozunk, a 4. századból származó mozaikok nyomai, a 6. század monumentális kőoszlopai és a 12. századi keresztes királyság korából fennmaradt, szent ábrázolások egymás mellett őrződtek meg ebben az épületben. A keresztes hadjáratok idején a nyugatról érkező latin keresztények és az ezen a földön élő ősi keleti közösségek egyaránt jelent voltak etető alatt. A különböző keresztény hagyományok pedig mind ott hagyták nyomaikat ugyanabban az épületben. Az idő múlásával birodalmak emelkedtek, és tűntek el, de ennek a helynek az emlékezete mindvégig fennmaradt. És amikor a templom alatt lefelé vezető keskeny lépcsőkön elindulunk, ennek az emlékezetnek a középpontjához érkezünk el. Amikor leérünk a születés barlangjába, alacsony mennyezet és különös, misztikus tömjén illat fogad bennünket. Ebben a helyiségben, amelyben lehajtott fejjel lépünk be, közvetlenül a születés oltár alatt, a márványpadló közepén egy 14 ágú ezüst csillag található. A csillag körül latin nyelven egy felirat olvasható, itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától. A felirat alatt az 1717-es évszám látható. Ez arra az évre utal, amikor a katolikus ferencesek az ezüst csillagot a márványba helyezték. A csillag közepén egy kör alakú nyílás található. Az ide látogató zarándokok ezen a nyíláson keresztül benyújthatják kezüket, és közvetlenül megérinthetik azt a sziklát, amelyről a hagyomány úgy tartja, hogy Jézus születésének helye. A csillag körül pedig 15 ezüst lámpás ég megszakítás nélkül. Ezeket a lámpásokat a templom őrzésében résztvevő ősi keresztény felekezetek között osztották fel. 6 lámpás a görög ortodox közösségé, 5 az örmény

apostoli egyházé, négy pedig a katolikus latin közösségé. A csillag 14 ága nem véletlen. Történészek és kutatók ezt a számot a Szentírás két fontos elbeszélésével hozzá kapcsolatba. Elsőként Máté evangéliumának elején található nemzetségtábla kerül előtérbe. A szöveg szerint Ábrahámtól Dávid királyig 14 nemzedék telt el, Dávidtól a babiloni fogságig további 14, majd a fogságtól Jézusig ismét 14 nemzedék. A szám így a leszármazási sorozat teljességét és beteljesedését jelképezi. A 14-es szám egyik későbbi szimbolikus értelmezése pedig a kapcsolatot teremt a jeruzsálemi Via Dolorosa, vagyis a fájdalmak útjának 14 állomásával. Így a csillag szimbolikusan ugyanazon szám segítségével kapcsolja össze a betlehemi születést a jeruzsálemi szenvedés útjával. A vallási hagyományban Betlehem csillagaként vagy kelet csillagaként ismert fényről úgy tartják, hogy az vezette a keletre érkező bölcsöket. Ez a történet azonban a csillagászat történészeinek figyelmét is felkeltette. A tudósok több lehetséges égi jelenséget is vizsgáltak, amelyek a történet hátterében állhattak. Egy üstökös megjelenéseit, a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását, vagy akár egy fényes szupernova robbanást. Ennek az ezüst csillagnak a története azonban nem csupán a hitről és a csillagászatról szól. A 19. században ugyanis a nemzetközi diplomácia egyik központi kérdésévé vált. 1847-ben az ezüst csillagot eltávolították a barlangból, majd eltűnt. Az esemény tovább mélyítette a keresztény felekezetek közötti konfliktust. A szent helyek ellenőrzéséért és végnökségért versengő Franciaország és Oroszország komoly diplomáciai nyomást gyakorolt az Oszmán Birodalomra. A csillag eltűnése tovább éleszte a vitát, fokozta a Franciaország és Oroszország közötti rivalizálást, és növelte az Oszmán Birodalomra nehezedő nyomást. Ezek a feszültségek jelentős szerepet játszottak abban a folyamatban, amely az 1853-ban kezdődő krími háborúhoz vezetett. Az oszmán kormány a válság megoldása és a térségben fennálló egyensúly megőrzése érdekében 1853-ban új ezüst csillag elkészítéséről gondoskodott. És Abdulmecid szultán utasítására az új csillagot a barlangba vitték és a helyére helyezték. Ez az a csillag, amelyet ma is a születés barlangjában őriznek. Mindez megmutatja, hogy egy szimbólum nem csupán vallási jelkép lehet. A diplomáciával, a politikával és a palesztin földeken kialakult történelmi erőviszonyokkal is közvetlen kapcsolatban állhat. Ma, amikor Betlehembe látogatunk, a görög ortodox, az örmény és a katolikus hagyomány mellett, azt is láthatjuk, hogy ezen a földön élő őshonos palesztin-keresztény közösségek továbbra is életben tartják ezt az ősi örökséget. Különböző nyelveken elhangzó imák és szertartások visszhangoznak, továbbra is ugyanannak a barlangnak a kövein. Betlehem csillaga körül évszázadok hite, diplomáciája, oszmán örökség, az UNESCO védelme és Palesztina mély történelmi emlékezete találkozik egymással. Következő részben Betlehem föld alatti ezüst csillagától, Jeruzsálem égboltja felé emelkedünk az aranykupolákhoz. A sziklamecset, vagyis a kubat a szakra építészeti elrendezéséről, arányairól és akusztikai sajátosságairól fogunk beszélni. Palesztina titkos történetei.

Moderök sporttörténet egyik kiválópolokjáról, Mehmet Oktavról, az 1948-as London olimpia aranyérmes birkozóról fogunk beszélni. 1917-ben az Oszmán Birodalom utolsó éveiben született Isztambul egyik forgalmas negyedében. Mehmet fiatalon labdarúgással kezdte a sport pályafutását. Miközben 1942-ben kergette a labdát a Kasımpaşa sportklubnál, éles olyan fordulatot vett a pályafutása, a birkozás iránt érdeklődött, akkor a Kasımpaşa sportklub eredményes birkozókat nevelt ki, többek között Gazenfer Bilgit, Mersinli Ahmet Kireccsit és a többi. Mehmet Oktav is állt helyet, és a rövid idő alatt nagy hírnevet szerzett. A birkozás Türkiye-ben nem csupán exportág. Több mint küzdelem, ez becsület, ez erő, amelyek évszázadok óta harcoló, futó és lovagló nemzet DNS-ében rejlik. Mehmet Oktav volt az egyik olyan ember, aki ezt az ősi hagyományt képviselte egy modern olimpiai versenyen. 1948-ban a világ még mindig a második világháború sebeit nyalogta. Az 1940-es és 1944-es olimpiákat a háború miatt nem tudták megrendezni. Az olimpiai játékok újraindult Londonban, ez nem csak sport szempontjából, hanem a nemzetközi helyiség szempontjából is nagy jelentőséggel bírt. Türkiye 58 sportolóval vett részt ezen az olimpián. A török birkozó válogatott indult útnak London felé. Az Empress Hall-ban rendezték meg a mérkőzéseket. A brit sajtó, a félelmetes törökök és a fekete hajú erőistenek tímmel foglalkozott a török sportolók skerével. Akkoriban megmondás járt szájról szájra Londonban, egy töröknél csak két török erősebb. Mehmet Oktav a görög-római stílus 62 kg-os súlycsoportjában indult a versenyen. A kötött fogású birkozás olyan birkozás stílus, amelyben tilos az ellenfél láb alatti támadása és kizárólag derék fölötti technikákat alkalmaznak, és e stílusban a fegyelem és a technika kiemelt jelentőséggel bír. Mehmet Oktav, aki mérkőzés nélkül jutott tovább az első fordulóból, sorban erős ellenfelekkel találkozott különböző országokból. Pont fölönnyel győzte le a finn Taloselát, pontozásról az egyiptomi Kandilt és az osztrák Weidnert, de a bajnokság szempontjából a legkritikusabb és legemlékezetesebb összecsapás a svéd Olle Andenberg elleni döntő volt. A két birkozó összemérte erejét, és Mehmet Oktav 2:48 alatt tussal legyőzte ellenfelét, és felbonták a török zászlót. A török nemzeti himnusz visszhangzott London történelmi jelentőségű csarnokában. Türkiye ezen az olimpián összesen 6 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a birkozásban, és az éremtáblázat összesített rangsorában a 7. helyen végzett. Mehmet Oktav a görög-római stílus 62 kg-os súlycsoportjának bajnokaként járult hozzá ehhez a sikerhez.
De ben a történetben nem csak az éremről kell beszélni, hanem Mehmet Oktav személyiségéről is.

Ket Londonba indult, ezt mondta a családjának. Ha fiunk születik, a Zafer, magyarul gőzelem legyen a neve. Ez a mondat, mintha összefoglalná gondolkodásmódját és a birkózáshoz való hozzáállását. Olyan sportoló volt, aki nem csak a bajnoki témért, hanem a hazaért lépett szönyekre. És valóban az út végén eljött a bajnoki tém. Mehmet Oktal az olimpiai győzelem után sem hagyta abba a birkózást. 1953-ig folytatta az aktív sportolói pályafutását. Ez idő alatt 13 alkalommal öltötte magára a válogatott mezét. Azok mindegyike egy külön küzdelmet és élményt jelentett. Aztán kezdte edzői pályafutását. Mehmet Oktal úgy döntött, hogy nem hagyja el a pályát. Attól kezdve tudását és tapasztalatát átadja a fiatal generációnak. Hosszú éveken át a török birkozó válogatottnál és sportkluboknál dolgozott edzőként. Mintegy 17 éven át szolgálta a török birkozást. Számos sportoló bajnok lett az ő útmutatásának köszönhetően. Fia Attila Oktal is érdeklődött a birkózás iránt, és elnyerte a katonai világbajnoki témet. Ék az Oktalék két generáción át nyomot hagytak a török birkózás történetében. Mehmet Oktal 1996-ban halt meg, de emléke örökké bennünk él. A török birkózó válogatott nagykárt ért el az 1948-as londoni olimpián, és a világ érdeklődésének középpontjába került. És a sikerben nagy része van Mehmet Oktalnak, aki a technikát és az akaratot jelképezi a kötött fogás birkozásban. Isztambul utcain foszízva kezdte a pályafutását, nagykárt ért el és olimpiai bajnok lett. Tisztelettel és hálával adózunk Mehmet Oktal emléke előtt. Kedves hallgatóink, elértük a mai részünk végét, továbbra is a török sporttörténet felejtetetlen alakjairól fogunk beszélni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jó napot kívánunk! Világhírű török sportolók.